mano nyare juma nyathi ma luoro obera nyagi paro thuolo wang'e tindo nyathi ma hero berana anilando nyathi.

Ja. Afkom. Afkom. Afkom kokoma. Musna luot man solo. Manu guru genya tuwa jalamu bisu marjoro neno. Okilam na nyakudu. Nati mangok.

kanyaga, samio budo kanyaga, aya aya aya kanyaga, noma no yugi kanyaga, aya aya aya kanyaga, Vincent Odipo kanyaga, aya aya aya kanyaga, Mr. Twari kanyaga, aya aya aya kanyaga, Collins Otieno kanyaga, aya aya aya kanyaga, Morris Otieno.